0: a verde. Lányanak, nyugod is jönnek. Na, nyilván mondom, hogy a hal. Paszka, mindjárt vagy jó, de? Ami minél a bete. Wow, mondd meg, miért szól rá le? Minél a. Minél
1: Sai comigo!
0: Passou uma sombra pra mim.